Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Barry White énekel, aki nem csak énekesként, hanem zeneszerzőként és producerként is nagy hatással volt a zenei világra. 1974-es felvételét játsszuk. A Kaleo egy 2012-ben alakult izlandi rockzenekar, amely nyers amerikai blues-rock hangzásával, népi elemeivel és a frontember karizmatikus, reketes hangjával vált nemzetközileg elismerté. A Hey Gringo című dalukat hoztuk. Nightmares on Wax az 1980-as évek végén kezdte pályafutását, és az 1990-es években vált ismerté. Pályafutása során számos művész néven alkotott. Ez a jó is, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, szép hétvégét. A mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Mayerfi pince márvány hordója Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márvány boros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehupás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható.
0: Jazzy Lexikon.

0: a másik oldalon a másik hotelépületünk, tehát itt ebben az épületben egy olyan technológiát kellett találnunk, ami egy meglévő szerkezetvédelmét tudja megoldani, úgyhogy nem teszek kárt a többi szerkezetben.
1: No, aki ide jön most, amikor már nyitva van a szálloda, ebből nem sokat fog látni, csak a végeredményt, de azt érdemes megnézni, fotókat is fogunk kitenni, és mondom, itt vagyunk egészen este 10 óráig. Aki viszont a kedves hallgatók közül újított már fel házat, az pontosan tudja, hogy van egy A összeg, amire betervezem a házfelújítást, valahol leszedem a tapétát, alatta kihullik a falból két tégla, és kiderül, hogy mögötte meg majdnem összeomlik az egész. Ennél az épületnél ugye itt majdnem nulláról építkeztetek, de a másik hotel esetében, ugye a Mamezon Hotel Chainbridge esetében, ott viszont felújítottatok, volt ilyen csontváz.
0: Mindkét házban volt csontváz, rengeteg szekrény, rengeteg csontvázat tartalmazott. Azért azt tudtuk, hogy ez nem lesz egy fáklyás menet, és hogy rengeteg olyan kihívással fogunk találkozni, amit valamilyen módon innovatív és helyi improvizációs módszerekkel meg kell tudnunk oldani a szakértő kollégáinkkal. Úgyhogy itt a költségvetésben azért volt egy jelentős összeg arra alokálva, hogy ezeket a előre nem látható problémákat tudjuk kezelni.
1: Azt szokták mondani a felújítók, hogy ilyenkor meg is tud duplázódni a költség. Ezt be lehet tervezni? Tehát lehet X összegre X-szer kettővel tervezni, mert hogy úgyis az lesz? Most független az összegektől.
0: Mindig az adott projektnek a formája és a típusa határozza meg azt, hogy mekkora összeg és mekkora költség allokálható rá. Azért az fontos dolog, hogy itt valamilyen időtávlatban kell megszámolnunk azt, hogy mennyire fog megtérülni ez a beruházás. Úgyhogy itt is megvoltak azok a küszöbszámok, amiket nem lehetett túllépni. Egy nagyon erőteljes torna volt ez így az elmúlt 7 évben, hogy ezt a két épületet meg tudjuk valósítani költséghatárokon belül.
1: És sikerült, a végeredményt pedig láthatja, hallani hallhatja a kedves hallgató, hogy jól szólunk, de láthatja is, ha eljön ide a Mamezon Vibe Hotel downtownba, itt vagyunk egészen este 10 óráig, a Happy Hours ugyancsak 7-ig tart, de utána lesz még egy kis zenélés. Nagy Ivánnal, a CPI Hungary fejlesztési igazgatójával még egy rövidet mindenképpen beszélgetünk, mert egy-két kérdés maradt még bennem, de arra biztatom az éjszakai embereket, és nem véletlenül mondom ezt, hogy Night People, mert hogy ez a dal következik, hogyha erre járnak a Mérleg utca elején a Széchenyi tér környékén, akkor jöjjenek és nézzék meg a rádiót, meg azt a gyönyörű belsőt, amiről majd a későbbiekben szó lesz. Mindjárt folytatjuk tovább.

0: Zi, és benne a Happy Hours. Ma délután nem a stúdióból köszöntöm Önöket, hanem a kihelyezett stúdióból, a Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapestből, annak is a funky bárjából, hogy miért funky, azt mindenki megtudhatja, ha idejön, ugyanis lehet jönni, meg lehet nézni a rádiót, és a Happy Hours után még lehet egy kicsit bulizni is. Azonban most még beszélgetünk, vendégeim sorra érkeznek, a következő órában jön majd Zolbert, és persze a szálloda részéről is egy nyilatkozó kolléga, aki egészen más megközelítésből meséli el a dolgokat. De Nagy Iván, a CPI Hungary fejlesztési igazgatója még itt van velem, és annyit elárulhatunk a belsőből, hogy ennek a bárnak a közepén van egy körhinta. Ezt röviden meséld el, kérlek, amit nekem mondtál, hogy persze jól néz ki, hogy van itt egy körhinta, meg a klasszikus körhinta filmet idézi, de hogy ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.
1: Igen, ez a körhinta, ez acélszerkezetből készült, és amikor először a terveit megláttuk, akkor azért úgy fölmerült bennük a kérdés a tervező kollega irányába, hogy ezt mégis hogy gondolta, és hogyan szeretné behelyezni az épületbe, de hogy hosszas győzködés után azért meggyőzött minket arról, hogy ezt ide be kell tenni, mert hogy ez egy unikális jellegű dolog lesz, ami egyébként így is van.
0: Hát úgyhogy nem láttam még is ilyet.
1: Nem kis erőfeszítés volt betenni, azt kell tudni róla, hogy ennek a meglévő épületszerkezetre ható földém terhelés az 2,5 tonna környékén van, pontszerű terheléssel. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy pontban koncentrálódik ez a terhelés, ezt kellett valahogy valamilyen módon megoldanunk, hogy meg is álljon a helyén és megtartjuk. Sikerült, itt van teljes
0: és
1: valójában.
0: Benne a vendégek, igen, és nagyon jól érzik, igen, magukat, és nem billeg. Beszéljünk még két szót a CPI Hungary jövőjéről. Gondolom ezt a projektet, vagy ezt a két projektet, ugye a Vibe Hotel Downtown és a Cambridge Budapest Hotelt most így kipipáltátok. Itt a városban, mi egy budapesti rádió vagyunk, itt a városban dolgoztok tovább?
1: Igen, Budapesten rengeteg ingatlanunk van, ahogy említettem, iroda ingatlan, bevásárlóközpontok, illetve bevásárló udvarok és hotelek. Terveink között szerepel további hoteleinknek a felújítása hasonló jelleggel, mint ahogyan ezt a két szállodát is felújítottuk, illetve építünk új épületeket is. Bízunk benne, hogy a jövőben sok új épületünket fogjuk tudni majd bemutatni a nagy közönség felé.
0: És ott sem a könnyebbik utat fogjátok választani, ha valaki körhintát képzel el, akkor fejvakarva, de meg fogjátok oldani.
1: Bízom benne, hogy így fog történni. Mi nagyon-nagyon lelkesen állunk ezekkel a feladatok elé.
0: Hát kedves hallgatók, mondhatom én akárhányszor, hogy itt van egy körhinta ebben a bárban, ennek a bárnak a közepén, de aki nem jön ide, az nem fogja tudni megnézni. Itt vagyunk még egészen este 10-ig, és 7-ig szól a Happy Hours, utána pedig egy kis funky zenét sugárzunk, hiszen funky bárban vagyunk. De ennek az órának most vége. Nagy Ivánnak, a CPI Hungary fejlesztési igazgatójának köszönöm szépen, hogy ezt a sok érdekességet elmondtad. További jó munkát kívánok nektek, és aztán lehet, hogy valamelyik következő projektnél beszélünk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, további jó szórakozást kívánok a hallgatóknak.
0: A kedves hallgatóknak pedig csak annyit, hogy a szokásos üzenetek jönnek. Hírek, időjárás, közlekedés, egyebek. Aztán a második óra elejére várom Zolbert barátunkat, és tőle fog szólni a hírek után a Budapest című dal, ugyan mi más szólna. Aztán vajhetőleg megérkezik, és vele folytatjuk tovább. Innen a Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapestből a péntek délutáni Happy Hours-t. I'm gonna get my Put on my new shoes.

0: Kezdi és benne a Happy Hours, amelyik ezen a délutánon a Mamezon Vibe Hotel Downtown Budapestből jelentkezik, a város szívéből, a Mérleg utca legelejéről, tehát nagyon közel a Széchenyi térhez. Itt vagyunk, és látható a rádió, hogy ezt hallhatták egész héten, vagyis aki erre jár, egészen nyugodtan nézzen be, akár egy kávéra, akár csak megnézni, hogy hogy is nézünk ki, egyébként jól nézünk ki, a hely még jobban néz ki, mint mi. Erről is fogunk beszélgetni, mert a következő órában például vendégem lesz Amrus Diana szálloda igazgató, aztán később Zsíros Varga Kitty marketing projektmenedzser, de hívtam zenész barátot és kollégát is. A következő órában érkezik Zolbert, vele zenéről, meg egy közelgő koncertjéről beszélgetünk, a harmadik órában pedig Suri Imre barátom és kollégám, vele egy holnapi, és ebben a pillanatban Zolbert meg is érkezett, vele, tehát Suri Imrével egy holnapi rendezvényről. Tehát itt vagyunk még egyszer a belváros szívében, a Mamezon Vibe Hotel Downtownban, ha erre járnak, jöjjenek. Egyebekben pedig Zolbert Budapest című dalával térünk vissza a hírek után.
1: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárása. Távozik a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora. Folytatódik a napos, enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg. Adósságait nem kell rendeznie, de a dolgozók megkapják a fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során több szerződés szegést is megállapítottak. Nőtt a munkanélküliség augusztusban. A regisztrált álláskeresők száma 229 ezer volt, 7 ezerrel több, mint júliusban. A munkanélküliségi ráta 4,7% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Ezzel párhuzamosan több mint 4 millió 650 ezer embernek volt bejelentett munkája augusztusban, 21 ezerrel kevesebbnek, mint az azt megelőző hónapban. Újabb két hónappal november 28-áig meghosszabbította a Szőlő utcai Javítóintézet volt igazgatója és társa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság. A döntés ellen a védők fellebbeztek. Juhász Péter Pált és élettársát egyebek mellett emberkereskedelemmel, valamint nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Közös megegyezéssel távozik a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora. Sepsi Enikő az intézmény vezetői feladatait szeptember végéig látja el, utána egyetemi tanárként dolgozik tovább az egyetemen. Vadászgépeket mozgósított orosz repülőgépek miatt Finnország és Svédország. A gépeket a Finn-öböl felett észlelték. Az akciót a NATO légvédelmi riadó készültsége keretében rendelték el. A balti tenger térségében az ukrajnai háború kitörése óta jelentősen nőtt a feszültség. Csaknem két hónap után sikerült teljesen eloltani a tüzet a vajdasági Deli-Bláti homokpusztán. A természetvédelmi területen mintegy 4000 hektáron pusztult el a növényzet. A károk felmérése egy évet is igénybe vehet, az erdők helyreállítása pedig több évtizedig is eltarthat. Idén magyar jelöltje is van a Václav Havel emberi jogi díjnak. Pardavi Márta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke mellett két irányt, egy újságírót és egy civil jogvédőt jelöltek az Európa Tanács parlamenti közgyűlése és a Cseh Karta 77 alapítvány közös díjára. Az átadót hétfőn tartják Strasbourgban. Országszerte változóan felhős az ég, éjszaka mindenhol csökken a felhőzet. Ma még lehetnek elzórtan futó záporok, holnap már nem valószínű eső. A szél is mérsékelt marad. Éjszaka 4-10 fok, napközben 20-24 fok lesz.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! A városban több helyen megnövekedett a forgalom. Az Üllői út Könyves-Kálmán körút csomópontnál, a Keleti pályaudvar környékén, a Tököli úton, a Kerepesi úton és a Rákóczi úton mindkét irányban, és az Üllői úton a József körút előtt. A budai oldalon a Budaörsi út Hegyalja út útvonalon, a Margit körúton a Szél-Kálmán tér felé, a Fő utcában a Clark Ádám tér felé, és természetesen a rakpartokon is erőteljes forgalomra kell számítani. Péntek lévén a kivezető utakon már mindenhol jelentős torlódás alakult ki. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Innen a Mamezon Vibe Hotel Downtown Budapestből, a Mérleg utca elejéről. Nagyon közel vagyunk a Széchenyi térhez, és közel vagyunk egymáshoz. Zolbert barátommal már ide ült, de még két zenét meghallgatunk előtte. Ne felejtsék el, hogy látható is a rádióadása, tehát itt járnak a belvárosban, és van kedvük, nézzenek be. A Happy Hours egészen 7 óráig szól, aztán utána pedig este 10-ig egy kicsit felhangosítjuk a zenét. Végtére is egy funky bárban ülünk. Erről egyébként sztorit, képeket tettem ki a Jazz Kovács Facebook oldalra. Ott még meg is nézhetik, de persze a rádiót elsősorban hallgatni kell, úgyhogy most zenéket fogunk hallgatni, kettőt egymás után, aztán jól kifaggattam Zolbert barátunkat arról, hogy mi újság van vele, és még játszunk tőle is egy dalt azon a Budapesten kívül, amit az imént hallhattak.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a pénteki Happy Hours, ezúttal nem a szokásos stúdióból, hanem a Mamezon Vibe Hotel Downtown Budapestből, a Mérleg utcában vagyunk, ahová, ahogy jeleztem az óra végén, már Zolbert barátunk is megérkezett. Hát, szia!
1: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Egyébként beletrafáltam, hogy pont tudunk egy közelgő, nagyon közelgő koncertedről is beszélni, de azért első körben arról ejtsünk néhány szót, hogy talán ott hagytuk abba veled, hogy van új dal, azt mert mindjárt meg is hallgatjuk, nem a legújabbat, hanem az egyel korábbit, de hogy ugye bejártad Amerikát, és aztán utána visszatértél, és most mi van?
1: Hogy itthon vagyok, és dolgozom gőzerővel az új lemezen. Ez a legfontosabb információ. Kicsit újra ki kellett találnom magam itt az utóbbi, azt mondom, hogy lassan egy évben a Hauserrel való világkörüli turnénak hivatalosan, legalábbis ennek a szekciónak 2025. decemberében vége lett. Szófiában tartottunk egy hatalmas lezáró koncertet, ahol előadtuk az összes dalt, amit valaha a turnéban játszottunk. Azt hiszem 32 dal volt a koncerten. Egyébként egy koncertfelvétel is készült erről, és erről hetente mindig egy-egy dal kikerül a művésznek a YouTube csatornájára, úgyhogy ott meg tudják nézni a produkciót, és azt mindig szeretem elmondani ebben a kontextusban, hogy öten vagyunk ebben a produkcióban magyarok, és ez egy nagyon-nagyon ritka dolog, hogy egy ilyen világszínvonalú, világkörül turnézó csapatban többen is benne lehetünk magyarként. Ugye hát azért ezt talán nem árulok egy kulisszatitkot, de Magyarország nem feltétlenül szerves része a nemzetközi zenei piacnak, úgyhogy mi mindig az ügyes, kreatív, tehetséges attitűdünkkel próbálunk egyről a kettőre lépni, akár az Egyesült Államokbeli smooth jazz rádiós játszásokról beszélünk, akár koncertekkel, akár bármilyen más dologról, de ez egy nagyon-nagyon különleges lehetőség, hogy ebben egyben részt vehetünk, és hát most sajnálatos módon egy betegség miatt pihen a produkció, ugye hát a főhős sajnos lebetegedett, úgyhogy várnunk kell a következő alkalmakra, és hát nyilván ez hozta azt az alapvetés, hogy nekem muszáj volt kicsit visszatérnem a Kályához, de odajuk adtam ki, hogy nekem az Zolbert név, illetve ez az egész produkció, amit én most már csinálok lassan másfél évtizede, repül az idő. Pont erről beszélgettünk az adás előtt, de hogy ez maga a Kályha, igazából ez hozza nekem a mai napig azokat a lehetőségeket, amik miatt elhívnak különböző helyekre, és erre tényleg egy csomó példa van az elmúlt évekből, hogy nem feltétlenül egy szakszofonos kell nekik, hanem nekik az Zolbert kell, és ez egy nagyon jó visszaigazolás, hiszen úgy gondolom, hogy ez a persona, amit én próbálok itt megszemélyesíteni ezzel a szakszofonos frontember figurával itt Magyarországon, ez remélhetőleg hordoz egyfajta minőséget azon kívül is, hogy smooth jazz muzsikáról van szó.
0: Akkor a Zolbert név az nem csak egy projekt, hanem egy brand is, és ez így rendben van. Két rövid visszaemlékezés, ha már így itt vagy. Csak a hallgatóknak mondom, hogy ugye 2007-ben indult a Jazzy, és lehet, hogy nem az indulás évében, de kb. Egy éven belül egyszer csak megjelent egy fiatalember a Jazzy szerkesztőségében egy hangszerrel a kezében, és ő azt mondta, hogy ő egy Grover Washington emlékzenekar csinál. Ültünk ott Imrével, és úgy gondoltuk, hogy rajtunk kívül a Grover Washington Magyarországon nem nagyon ismerik, ugye hát smooth jazz egyik atya, azóta már persze sok jazzy hallgató tudja, na ő volt Zolbert, ez az egyik, ami így megmaradt bennem, és a másik pedig az, hogy ahonnan elindultál, és ahol most újra gondoltad magad, abban szerepe volt annak, hogy ennyit láttál Amerikából? Tehát az késztetett erre, hogy hú, hát ezt így csinálják, meg nem is így kéne, mert ott úgy csinálják, tehát újragondolásban a Hauser turné szerepet játszott?
1: Igen, abszolút. Én azt gondolom, hogy ebből az elmúlt 2,5-3 évben többet tanultam saját magamról, mint az azt megelőző egy évtizedben. Tehát ez egy hatalmas önismereti út volt. Nyilván eleve ezt az egész turnés infrastruktúrát megtanulni, hogyan kell egy nemzetközi produkcióban működni, milyen a buszozás, hogyan alszunk, hogyan ugrálunk időzónák között, hogyan kell repülni, hogyan kell megküzdeni azzal, hogy a szakszofonomat fel tudjam vinni a repülőre. Ugye hát rengeteg apróság tényleg erről, akár lehetne egy videósorozatot is forgatni, vagy tényleg biztosan érdekelni a kedves hallgatókat, mert tényleg egy nagyon különleges dolog, de alapvetően mindig oda lyukadok ki, hogy a zene a legfontosabb, és valahogy ide kell, ezen keresztül kell magamat valahogy kifejezni, és,
0: hát
1: és azt gondolom, hogy a mai állás szerint azért másfajta kihívásokkal nézünk elébe, mint mondjuk a Covid előtt, vagy a Covid után közvetlenül. Ugye most az egyik kedvenc témám is, ugye sokaknak kedvenc témája, kényszerűségből ugye az AI, mesterséges intelligencia.
0: Ebben nem ültünk, nem megyünk bele, mert sose fejezzük be az adást, de igazad van.
1: A használata, és hát nyilván majd fogják hallgatni a kedves, vagy hallani a kedves hallgatók a soron következő dalokat. Nekem ez egy nagyon-nagyon fontos célkitűzésem, hogy 100% módon emberi erőkkel, emberi kreativitással AI-mentesen készítem a dalaimat, és nem vagyok hajlandó beadni a derekamat annak a hullámnak. annak, ami most zeneileg sok szempontból történik a világban.
0: Két dalról fogunk beszélni most, egyet meg is fogunk hallgatni, de mivel lesz koncerted, ezt semmiképpen se hagyjuk ki. Aki elmegy, az mire számíthat, hol leszel, mikor, mit játszol?
1: Holnap zárjuk a szabadtéri évadot, és ez már lassan egy ilyen rituálévá válik az utóbbi években. A másik nagy folyó mellé, Tisza partjára látogatunk holnap Szolnokra. Tiszai holnapján fogunk fellépni Dimák Patrik barátommal, kiváló tehetséges fiatal titán gitárossal, aki egyébként zenekaromnak oszlopos tagja, és neki is egy aspiráló felhívelő smooth jazz karriere van az Egyesült Államokban, majd talán erről igen, tudunk beszélni egy pár kérdésen. Mondatot a következő blokkban, hiszen azt gondolom mindenképpen megérő, hogy vele van egy akusztikus duónk, és ezzel fogunk fellépni holnap este, és tulajdonképpen zárjuk ezt a szabadtéri évadot egy jó kis pozitív hangulatú smooth jazz muzsikával.
0: Nem sokkal azelőtt, hogy itt elkezdtük szervezni a mai adást, hogy kitelepülünk, jött tőled egy e-mail, és benne egy dal, amit most még nem hallgattunk meg, mert egyszerűen a héten nem volt időm foglalkozni vele a kitelepülés miatt, de mire számítsunk, mert arra vissza fogok szerintem jövő héten térni arra a dalra, mit kell tudni róla így elöljáróban.
1: Igen, ahogyan ennek a blokknak az elején meghallgattuk a Budapest című dalt, ennek a dalnak is címében megtalálható a Budapest szó, One Night in Budapest ez a dalnak a címe, és ez egy érdekes remake, mert hogy ez a dal 2022-ben már megjelent Patriknak a debütáló EP-jén, azonban neki közben lett egy amerikai kiadója, Adam Hawley, kiváló Billboard listás gitáros az ő kiadója, most már, ha jól számolok, akkor több mint másfél éve, és folyamatosan jelenteti meg a dalokat, és az Adam Hawley kitalálta, hogy ez annyira jó ez a dal, hogy ezt kapjon egy új hangszerelést, mondjuk azt, hogy egy ilyen radio edit verzió lett belőle, egy kis frissítést kapott, és elindult ennek egy amerikai promóciós kampánya, és ennek köszönhetően egyébként két héttel ezelőtt a dal bekerült a Most Edited, a legtöbbet hozzáadott kategóriába az Egyesült Államokban, a smooth jazz világban, ami nagyon nagy dolog egyébként, mert ez feltételezi azt, hogy a dal további sikerekre lesz képes, illetve hát ezen a héten most már a 80. helyen van a Billboard listán, és hát az ez igen. Még csak az első hét, ahol amikor megjelent a dal, szóval nagyon-nagyon izgatott vagyok ettől a daltól, olyan szempontból is, hogy nyilván vendégművészként benne vagyok, illetve hát remélem azt, hogy Patrik lesz a következő fiatal, aki megtörje ezt az amerikai piacot, ugye a Peer Project, ha már hallgatuk, ugye őket is
0: itt az előtt, tudják, igen.
1: Magamat is végül is ide sorolom ebbe a kategóriába a sikerek révén, és hát úgy gondolom, hogy jön a következő generáció, a Patrik, aki furcsa kimondani, ha már beszéltünk arról, hogy telik az idő, hogy ő egy olyan generáció, aki már rajtunk nevelkedett, és ez azt jelenti, hogy nem vagyunk már túl fiatalok.
0: Valahányszor a Kató Zolival találkozom, mindig megemlékezünk, mert te egy beszélgetésben említetted, hogy a te példaképed meg ő, és akkor szépen jönnek a generációk egymás után. Annyi időnk még van szerintem, hogy a Heatwave című dalról beszéljünk, mert hogyha volt Budapest, akkor azt értem, hogy mi ihlette. De a Heatwave-et meg a meleg?
1: Igen, abszolút, és hát a hangszerelés az egy ilyen igazi vibráló, sok hangszeres, sok fúvósos, szerintem abszolút egy ilyen nyári eszencia, és balra gondoltam, hogy mindenképpen egy olyan dalcímet szeretnék ennek a szerzeménynek választani, ami aktuális. Hiszem azt egyébként, hogy egy dal, illetve hogy az ember készít egy lemezt, akkor az mindig az aktuális időszaknak egy lenyomatát képezi, tehát hogy ez nem lehet egy valami teljesen különböző dolog, és hát van egy idő, egy egészséges idő szerintem, amíg egy lemeznek készülnie ildomos. Mert akkor tudja az ember a folyamat elején, hogy ő éppen miben volt, milyen ember volt, és a folyamat végére milyen emberré vált. Úgyhogy azt gondolom, ez egy jófajta korlányomat, és hát nyilván az időjárás változik, a klímaváltozás itt van és jelen van, úgyhogy ezzel nekünk együtt kell élni, és úgy gondolom, hogy mindenkinek van ezzel kapcsolatban gondolata, és egyben majd teendője is természetesen. Én most zenészként így tudtam ezt kifejezni ebben a kontextusban.
0: Mondjuk jobb cím a Heatwave, mintha az lenne, hogy klímaváltozás, annak olyan. Tehát, hogy megjelenni a smooth jazz listán egy ilyen dallal szerintem, de hát megtaláltad a Heatwave-et, úgyhogy ez így jó, ahogy van. Most meg is fogjuk egyébként a Heatwave című dalt hallgatni. Neked megköszönöm, hogy eljöttél. Elmondom a kedves hallgatóknak, hogy ugye a Mamezon Vibe Hotel Downtown Budapest funky bárjában vagyunk, de van itt más is. Nem csak a körhinta, amiről az előző órában beszéltünk, hanem például vannak itt olyan régi játékgépek, ahova, ha jól látom, a lányod már bevette magát, úgyhogy Zolbert is marad még egy kicsit, lehet, hogy játékgépeztek. A kedves hallgatók közül pedig, aki úgy gondolja, hogy erre járna, tegye meg. Mi egészen este 10-ig itt vagyunk, 7-ig megy a Happy Hours, aztán pedig zenélünk hamarosan. Ambrus Diana szálloda igazgatóval folytatjuk. Most jön Zolbertől a Heatwave, neked pedig köszönöm, szia!
1: Köszönöm szépen, sziasztok!

0: Jazzy. Együtt vagyunk. Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzyn.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a budai alsó rakparton az Ybl Miklós tér közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad, mindkét irányból lelassult a haladás. Tart a baleseti helyszínen és Soroksáron a Grassalkovics úton a Hunyadi utcánál, itt sávlezárásra készüljenek. Torlódásra kell készülni a Kiskör úton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban, illetve a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Telítettek a sávok a Nagykör úton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton a Nagykör út felé mindkét irányból, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton a Sasadi úttól, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, a Szélkálmán térre vezető utakon, illetve a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél. A Soroksári úti lehajtónál megváltozott a forgalmi rend, itt csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eörsvezérter és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt.
2: A közlekedési hírek támogatója a DC-72 vizsgabázis. Honosítás, eredet és műszaki vizsgaállomás üzemeltetője a Lepó 01 Kft.
3: Kellemes késő délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak, remélem mindenkinek jól telik a mai napja. Az esti órák felé haladva az égbolt részben felhős marad, a délutáni csúcsértékek pedig 18 fok körül alakulnak. A szél estére lecsendesedik, 4-6 km per órásra mérséklődik. Ha fellapozzuk az éghajlati naplókat, a tartós őszi lehűlés előtt ebben az időszakban még előfordulhatnak kifejezetten kellemes, meleg napok is az országban. A régi népi kalendárium megfigyelései alapján, ha a szeptember végi napok szárazak és naposak, akkor az előttünk álló tél hideg, de havazásban szegényebb lesz. A gyors esti lehűlés miatt a hazaútra már egy vastagabb pulóver vagy egy puha kardigán viselését javaslom. Köszönöm a figyelmüket, töltsék kellemesen a nap hátralévő részét.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra Jazzy zenét.

0: about you.
1: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours, amelyik ezen a délutánon a Mamezon Vibe Hotel Downtown Budapestből jelentkezik a Mérleg utca legelejéről. Most már a második órában vagyunk benne, és egy órája mondom, hogy aki esetleg erre jár önök közül, egész nyugodtan nézzen be, mert különleges látnivalók vannak, amelyeknek az elmesélésével majd megpróbálkozunk ebben az órában, meg majd a következőben is. Vendégem most Ambrus Diana szálloda igazgató, és bár itt mindenki fiatalabb nálam, de a hölgyek megengedték, hogy tegeződjünk, úgyhogy Dianával is tegeződünk. Szia!
2: Szia! Sziasztok.
1: És te két hotelt viszel, ugye Nagy Ivánnal, a CPI Hungary fejlesztési igazgatójával megbeszéltük, hogy itt miért két szálloda lett, elmondta az ő műszaki és egyéb megközelítése szempontjából, viszont egy igazgatónak két szállodát vinni, tulajdonképpen tudnék érvet felhozni amellett, hogy könnyű, meg amellett is, hogy nehéz. Akkor most mi a helyzet?
2: Figyelj, hogy ha őszintén kellene válaszolni, én azt mondanám, hogy nehéz, kihívásokkal teli, de nagyon-nagyon élvezem. Tehát van benne rengeteg, és tényleg azt mondom, hogy elképesztően sok pozitív dolog, amiért azt mondom, és mindenkinek mondom, minden fiatalnak, hogy érdemes ezt a pályát választani. Én nagyon örülök, hogy engem választottak erre a két pozícióra.
1: Amikor megtudtad, hogy két szálloda van, és aztán felsóhajtottál, hogy tulajdonképpen egymás mellett vannak, és nem három utcára egymástól, akkor már volt valami elképzelésed, vagy ez annyira új, hogy nem vezettél még két szállodát, és itt valami mindsetet kellett váltani ahhoz, hogy ezt valahogy el tud kezdeni?
2: Nem volt ismeretlen számomra, korábban Szegeden három szállodát is vittem párhuzamosan. Kisebb szobaszámokkal rendelkező szállodákról beszélek, de hál' Istennek volt egy olyan könnyebbség, hogy először kinyitottuk a Mamazon Cambridge Hotelt, amit tőlem balkész felől, akik itt vannak, ők jobban tudják, balkész felől található egy négy csillag szuperioros szálloda, most pedig ahol vagyunk a Vibe, ez pedig négy csillagos szálloda, és a kettő közti nyitás között volt egy fél év, amikor volt időm mentálisan is csapatot építeni, tehát mindenre volt időm, hogy felkészüljek, hogy maximálisan tudjuk megnyitni mind a két szállodát, maximális tudással.
1: Akkor lecsapok az egyik mondat részedre, bár van még más kérdés is, mert aki hallgat minket, az azt mondja, hogy aha, négy csillag, meg négy csillag szuperior. Egy kicsit magyarázzuk el, hogy mi a különbség.
2: Így van. Nagyon-nagyon sok vendég felteszi ezt számomra is, illetve az ismeretségi körömbe is, hogy na, és akkor Diana, mi a különbség a kettő között? Azt tudom, tehát legrövidebben azt tudom elmondani, hogy azon kívül, hogy nincsen két egyforma szálloda, szolgáltatásba tudnám ezt legjobban jellemezni, hogy a Cambridge Hotel rendelkezik spával, kicsit magasabb kategóriájú szobatípusokkal, magasabb, tágabb szobákkal, szolgáltatásokkal. Itt a Vibe kicsit könnyedebb, csoportok számára kialakított szobák vannak, tehát kisebb alapterületű szobákról beszélünk. Én azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy a két ház között hatalmas különbség van stílusban, viszont megtaláltuk mind a két piacot, akiket mi keresünk.
1: Mindjárt megkérdezem tőled, hogy mi ez a piac, de akkor így már logikus, hogy miért a Vibe Hotel Downtownban lesz például a kis bulikánk itt a Happy Hours adás után, mert ezek szerint ennek a Vibe-jához sokkal jobban illik. Amikor elindul egy szálloda, illetve a te esetedben kettő, mi a legnehezebb egy szálloda igazgatónak? Ezer fele kell figyelni, de mégis, ha így kikéne mondjuk top 3-at, hogy még nehezebb legyen?
2: Top 3-ba talán nem tudnám összefoglalni, de ami biztos, hogy igyekeztem magam köré olyan embereket találni, akikkel ugyanolyan a gondolkodásmódunk, szeretik a szakmájukat, akikről sosem beszélünk, de a háttérben hatalmas munkát fektetnek bele, hogy a vendég megérkezésétől az elutazásáig maximálisan jól érezze magát. Úgyhogy talán számomra az volt a legnehezebb, hogy megtaláljam azokat az embereket, akikkel szeretnék együtt dolgozni. És idézőjelben vezetőként tekintenek rám, és elfogadják, amit mondok.
1: És megtaláltad, hiszen működik a rendszer. Mindkét szállodában jönnek, mennek a vendégek. Itt ülünk ugye a Funky Budapest bárban, és látom, mert velünk szemben van a lift, hogy azért jönnek, mennek a vendégek. Speaking of szokták volt mondani, beszélve a vendégekről. Nagyon különleges a belső. Vannak itt mindenféle retro utalások, sőt, van egy kis újságotok is, amit minden vendég megkap, mert aki külföldről jön, az nem nagyon érti, hogy mi az, hogy Fabulon, meg mi az, hogy Csemege, meg Közért, meg Keravil. Kaptok visszajelzéseket. Mit mondanak? Átmegy ez a retro üzenet ezzel a kis újsággal, meg úgy általában azzal, amivel próbálkoztok?
2: Igyekszünk, tréningelben vannak a kollégák is, tehát bejelentkezéskor azért elmondják a vendégnek, hogy hova is érkeznek, hisz azért nagyon sok hungarikummal kapcsolatos